Hatiho agakiza ku isoko y'ukuri kanagushimire gukomeza gukurikirana ibiganiro kunza gushikira biciye hano muri studio zacu. Iyi ni Hatiho agakiza ku isoko y'ukuri, dushimire kandi Pasteur Albert kiganiro d'Albert manejeje kudushikiriza dukomeza tuje imbere mu biganiro aho mu kanya gato igihe cy'isaha icumi zuzuye neza ari ikiganiro ijambo ry'ubugingo twatukeze ari igihe cy'isaha icyenda n'iminota mirongo itanu n'ibiri. Urakomeza kumpuzagira baduhisemo aho uherereye